0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink e. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplez.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefon

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Ez még mindig a Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Super DJ Rádió. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track. Kattanj ránk!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.

Sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok, elkezdődik a mai zene okozás-fokozás. Itt a Bakarit, benne pedig Boriszkát halljátok, és igyekszek kellemes zenékkel szórakoztatni mindenkit ebben a nem annyira nagyon-nagyon hűvös napon, mondjuk úgy, hogy kicsit előre szaladtunk a nyárban. Viszont Waiting for the Night-tól megkezdeném akkor a zenei blokkot, Armin van Buurent halljátok. Jó szórakozás, jó figyelmezés, jó hallgatódást kívánok mindenkinek.

innen üzenem a könyvbeli buszsofőröknek, legyenek kedvesek a klímát vagy megjavítatni, vagy bekapcsolni, hogy nem baromi meleg van az olyan buszokon, ahol a klíma ugye eredetileg kéne, hogy legyen, és emiatt nem lehet kinyitni az ablakot. Ezért aztán se ablakkinyitási lehetőség, se klimatizálási lehetőség, megdöglünk a buszon, pláne egy órát kell ülni, ugye? És ugye ilyenkor Murphy törvénye is érvényesül, hova ül a büdös ember mindig? Hát mögéd.

Nagy kérem, Bandesz úrnak is kellemes szétlagot kívánok, sziasztok, Boriszka, Bagyesz a hegeszt, üdvözlött téged, és minden szuper hallgatót, jó műsor szólnák, neked pedig jó műsor vételt kívánok, Mazsi kisasszony is itt van velünk, ő pedig írja nekünk, hogy jó műsorzat, és köszönjük szépen,

0: Akkor írjátok egyébként, hogy dolgoztok ebben a hőségben. Hát kitartást kívánok a munkaidőhöz, természetesen eltelik minden. De tényleg nagyon fontos, amit ugye mondani szoktam, hogy folyadékbevitel az meglegyen, és hidratáljatok, mert talán ezen a héten ez a nap a legmelegebb. De majd erről is érésre beszélünk.
1: Ez a Super DJ Rádió.

különjön viccecskék, viccecskék. Poénparádés, barátai, a színházban éppen egy dögunalmas darabot játszanak, a műsor felénél az egyik néző fölkért, jaj, valaki olcsa már le a villant, legalább akkor alszom egyet a hátsó sorból, nehogy leolcsák, mert nem olvastam el az újságot, azért milyen színisítika ez, nem? Durva. Na, maszek zöldséges kis táblát tesz a kirakatba, 5 forinttal olcsóbb a narancs, ha a héját nálam hagyja. Meglátja a szomszéd madár kereskedő, elirigy az ötletet, kirak egy másik táblát. 5 forinttal olcsóbb a sas, ha héját nálam hagyja. Ez mekkora nagyon nagy kóvaring, hatalmas. Na de, azt mondja, Kohn és Grün, jaj, de imádom ezeket a vicceket. Kohn és Grün egymással szemben boltot nyitnak, hát zöldséges boltot. Egy napon Kohn kiírja a táblára, krumpli 10 forint. Meglátja ez Grün, ő is kiírja. Másnap Kohn kiírja, krumpli 9 forint. Grün is ugyanezt kiírja. Hát megy a konkurálás napokon keresztül, ott tartanak már krumpli 3 forint. Ekkor Grün átmegy a Kohnhozta Kohn. Hagyjuk ezt abban, mert mind a ketten tönkre megyünk. Csak te Grün, komán, miért? Hát mert nekem nincs krumplim. Hát milyen zöldséges az ilyen? A kispiú bemegy az apjához, megkérdi. Apa, én roma vagyok, vagy zsidó? Miért kérdez, kisfiam? Hát azért, mert itt áll egy bicikli a ház előtt, és most nem tudom, hogy ellopjam, vagy lealkudjam. Ez nagyon, köszönöm, ez szép volt. Elnézést kérünk minden romától és minden zsidótól, természetesen viccről beszélünk. Kidöntjétek el, hogy melyikük melyik az illik jobban. Nem én vagyok itt a gonosz, ugye?

gyakorlatilag akár morgásnak is belélik, hogy tényleg jó lenne ezeket a klímás dolgokat helyre raknák ezek a bizonyos utasokat szállítók. Illetve, hogyha kimarad valami járatlakon alól tájékoztatnának, nem úgy, mint szegény kedves hölgyet, aki szerintem az érettségéről valamilyen módon vagy lekésett, vagy valami máshol, de nem volt nagyon boldog, hogy nem lehetett tudni a járatlan, amiről vegy hegyet, hogy most mi van velem, mert senki nem tud róla. Többek között az információnál sem.

Kérne szépen, hogy 31 Celsius fokot mérünk jelen pillanatban Dorsa nagyobb részén, ugye szoktam mondani, sok is a jóból. Nem lesz ez így mindig, de első fogú figyelmeztetés már a mai napra kiadva zivatarra. Kánikula, hidegfront és barátai. Mit is vegyek fel? Lengeruhát, napszöveget. Szerdán a nap első felében a sok napsütésre mindenképpen számítottak a térségben. A délután is egy hidegfront hatására észak-észak-nyugat felől több felől jelent meg az égen, de csak kevés helyen alakulhat ki egyelőre futó zápor. Napközben sok felé megélénkül nyugatira, észak-nyugatira fordul a szél, és a záporok környezetében erős széllökések is jöhetnek. 33-35 fokot is mérhetünk a mai nap folyamán. Az egy csütörtökön a hidegfront hatására lehűl az idő majd, szépen lassan melegszik majd vissza. Napos folytatás azért kánikula nélkül ez mindenképpen várható. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7 és 17, napközben 22-27 fok között alakul majd a hőmérséklet. Az észak-észak-nyugati szelek sokfelé kísérletig élénk erős lökések. Csapadék ezen alapon sem várható, 4 és 13 fok lesz majd viszont a holnapi napon pénteken, igen hűvös lesz a hajnal, 23 és 28 fok köré melegszik a levegő, szombaton már gyakrabban zavarlatják felhők a napsütés, és délután valamint este elszórtan záporni az zivatar kialakulat, hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet, ezzel mindenképpen számolnotok kell, úgyhogy azért legyen nátok olyan ruha is, ami esetlegesen erre jó, hogyha hosszabb távra terveztek, mondjuk akár kint lenni. Orvos meteorológia, szerdán a gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák egyaránt jelentkezhetnek. A szélesebb tájakon élő körében felelősödhetnek a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenyebben, nyugtalanabbak is lehetünk. A záporok zivatarok környezetében fokozottabban jelentkezhetnek aszpatikus és allergiás panaszok, emiatt az érintettek ebben az időszakokban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre. Közlekedés meteorológia. Szerdán a nap első felében csapadékmentes időre, száraz utakra számíthatnak a közlekedők, majd délután is este a Dunántúlon, valamint északon és északkeleten egy hidegpont hatására elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, néhol a jégeső sem kizárt, így vizes csúszós útszakaszokra is fel kell készülni. Napközben sokfelé megélénkül megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell, emiatt akár jelentősebb mértékben is romolhat a járművek menet stabilitása, a meleg időben tompulhatnak reflexeink, valamint fáradék nyabbak figyelmetlenül lehetünk, balesetmentes közlekedés kívánok. Pollenjelentés! A fenyőfélék magas koncentrációban, pázsitfűfélék és a zsanánfélék közepesben, de találhatók a levegőben gombák, kutifű, lórum, bodza és eperfafélék, ezért is kell ellenük védekezni jól. Balatoni előrejelzés! Szerdán a nap első felében sok napsütésre számíthatunk a tó térségében, majd délután egy hidegpont hatására észak-nyugat felől több felé erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és elzortan futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 31-33 fok között alakul a hőmérséklet, és a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal lehet majd hűvösebb. Erre figyeljünk a nap. Vízhőmérséklet viszont nem egész kellemes, 23 Celsius fokos. Úgyhogy ezek a jó hírek. Nem sokára közlekedés, információs jelentkezek, addig is muzsikálunk. Mindjárt Noah énekel, és a dal a Raven of Lance.

Isten elől! Itt a Super DJ Rádióban, minden most a közönnek, sziasztok! Ride on Time-mal jövünk egy igazi klasszikus megoldás. Mondjuk úgy, hogy Extended Remix-ével Tommy MC újraalkotta a dat és újra szól Black Box elemezett cukorom.

Igen, ez van úgy információ, 42-es frissítés szerint az M1-es autópálya hegyes halon felé vezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben 6 jármű ütközött össze. Jézusom. Emiatt a 85-es kilométerig kiterelik a forgalmat a pályáról, 10 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán új hartyánál a 44-es kilométerét dolgoznak sávzárásra, és több kilométeres torlódásra kell számítsatok. A főváros felé vezető oldalán Lajos Pizsa után terelés kiépítés között van ez. A leállósáv járató a 67-es és a 57-es kilométer között viszont torlódnak a járművek, aki teheti, az 5-ös főúton kerülhet. Az M0-as autót keleti szektoránál Ecsernél, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 45-ös kilométernél a leállósáv járató 6 kilométeres a torlódás, Debrecen térségében pedig a 481-es főúton szintén baleset történt, a 3-as kilométernél félpályás lezárást vezettek be. Erre mindenképpen számítsatok, ezt legyetek figyelembe, és ma is mondanánk, természetesen vigyázzatok magatokra, boriszkára, szépányokra, kerekvilágra, kockasajtra, és mindenkire a közlekedésemet. Hazavárnak mindenkit, meg oda is, hova elindult. És Schulze barátom még itt jelzett egy nagyon-nagyon nem annyira jó hírt. M0-ás nagy tarcsa kihajtó után három furgon egymásba ugrott. A szervek most értek oda, 5 kilométeres tau van hegyes halon felé. Lehet arra kerüljetek, de ne felejtsétek el, M0 nagy tarcsa kihajtó után baleset miatt 5 kilométeres áll a forgalom hegyes halon felé. Köszönöm, kedves Schulze úr. Hát remélem azért egy kicsikét szerencsésebb leszel. És hamar kikerülsz onnan. Kitartás, barátom.

Nagy angol bárral egy-két szót, hadd mondjak nektek, Vince Imre úr lelkes emberkének a találata. A workshop bárnak hívják, Elibos Steven és Melbourne-en található. Nagyon-nagyon kellemes kis hely. Fiatal lelkes személyzet, kapcsolók és szájderek, csapon, környékhez képest teljesen elfogadható áron. Nagyon kellemes volt, hogy az egész utcában éppen elment az áram, így gyertyákkal megoldották a világítást. Hát igen, máshol is előfordul, ilyen gigszer is mégse kell bezárni, ugye mekkora nagy ötlet, hogy szép gyertyával kivilágítva, baromi jó kinézetű fotókkal és tényleg igazi industriával lehet lakni kapcsolókkal. Úgyhogy Elizabeth Street, Melbourne, Workshop Bar, ne felejtsétek el, fogyasszatok ma is felelősséggel!

Csány Jánosnak is kellene, mert szépen volt kívánok, és köszönöm szépen az információt, akkor ma is szó, hát szívás, igen, hát van, az egész M1 irány Belgium, mi van, hát Belgiumban remélem az, hogy jobb a helyzet, kedves János úr, és igen, igen, sajnos egyelőre a nyári kánikulában az útfelújítások miatt, akkor valószínűleg miatt van, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok a gond, ezért extrém jobban kell vigyázni. Itt egy partit jön Biggie Juniorral. Ennek is azt mondnak, hogy szétlapot kívánunk, és a kislányának, Nellinek jó sütögetést aranygaluskával. Hát na, gratulálok, az nagyon pincsi dolog az aranygaluska, ebben a melegben meg pláne, úgyhogy kedves Nelli, nagyon sok szerencsét és sok sikert kívánok az aranygaluskához. Nektek pedig, kedves Henny, jó étvágyat kívánunk hozzá.

Na kérem, kosokkal az élén a napi horoszkóp, kérem szépen, azt mondja, hogy a mai nap ráébreszett arra, hogy valódi közelség nem mindig drámai pillanatokban vagy folyamatos bizonyításból születik. Egy kedves gesztus vagy figyelmes mondat mélyebben megérintett, mint várnád, az érzelmi kölcsönösség most különösen fontos szerepet kap az életedben. Bikák, szerdai energiák segítenek felismerni, mennyit számítanak az apró örömök és a biztonságot adó emberi kapcsolatok. Érdemes tudatosítani, kik azok, akik feltöltenek, kik azok, akik inkább elszívják az energiáidat, ne sietesd a dolgokat. Ikrek, ma könnyebben fejezheted ki az érzéseidet, mint általában is ez vonzóvá tesz mások szemében. Nem kell mindent logikában megmagyaráznod ahhoz, hogy jogosnak érezd, amit átélsz. Ha megmutatod a valódi érzésedet, sokkal közelebb kerülhet valakihez. Rákoktak, azt írja már a fáma, érzékenyebb lesz, ha megszokottál, de ez most inkább segítség, mint teher. A mai nap arra biztos, hogy adj magadnak is annyi figyelmet, gondoskodást, amit másoknak nyújtasz. A pihenés és fertőtlődés most nem luxus, hanem valódi szükséglet. Oroszlán, a szavaid ma nagyobb hatással vannak másokra, mint gondolnád. Az érzelmi nyitottság többet érhet, mint a büszkeség, mint makacs ragaszkodás a saját igazadhoz. Ne félj megmutatni sérülékenyebb oldaladat sem. Szűz! A mai nap ráirányítja a figyelmedet arra, hogy mely kapcsolatait töltenek fel valóban, melyek azok, amelyek inkább kötelességeknek érezhetőek. A megbízhatóság fontos, de nem minden egy. A közeli kapcsolatban most felismerheted, hogy kölcsönös odafigyelés mennyire nélkülözhetetlen. Mérlegek! A holda jegyedben jár, ezért különösen erősen hatnak rád a mai érzelmi folyamatok. A béke fenntartása nem jelenteti azt, hogy folyamatosan alkalmazkodsz, majd érdemes olyan döntést hozni, ami saját lelki egyensúlyod a szolgálja. Skorpiók! Csendesebb, befelé forduló hangulat jellemezheti azt a napot, régi érzések vagy felismerések bukkanhatnak fel, de most nem okoznak vihart, inkább segítenek jobban megérteni a saját működésedet, bizonyos kérdésekre idővel érkezik majd a válasz. Nyilasok! A közösség és a baráti kapcsolatok ma különösen fontos szerepet játszanak az életedben, egy beszélgetés új nézőpontot nyithat meg előtted, egyszerűen csak emlékeztetted arra, hogy nem vagy egyedül, de felismerés sokat adod a lelki egyensúlyozott Bakfin Boriszka. Ma tisztában látod, hogy milyen jövőt szeretnél építeni magadnak, a karrier és a sikerek továbbra is fontosak számodra, de egyre inkább érzed, hogy az eredmények önmagukban nem elegendők. Az igazi elégedettség az olyan emberekre van szükséged, akik mellett önmagad lehetsz, és támogatják az érzelmi jólétedet is. Érdemes végig gondolni, milyen kapcsolatokat szeretnél erősíteni a következő időszakban. A boldogság és a teljesítmény most nem egymás ellenfelé, hanem szövetségesei, bizony bizonytőbb. Erős vágyat érezhetsz arra, hogy kilépj a megszokott keretek közül, és olyan élményeket keres, amelyek érzelmileg is gazdagítanak. Ne zárkózz el az új kapcsolódások elől bizony. Még de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, a mai nap mély érzelmeket és gyógyító felismeréseket hozhat, fontos azonban tudod, hogy a bizalom nem egyik napra a másikra épül fel, hanem a csalódást várod előre, ha nyitott van azt a jóra, és sokkal több szeretetet és támogatást engedhetsz be az életedbe. Szólt a horoszkóp, úgyis csak a jók fognak ebből teljesülni, velem pedig egészen délig lehettek itt, tartsatok továbbra is velem.

Üdvözlően hirdetném. Idei, az a számszint 7. Super DJ Rádió találkozó ideje. 2026. július 24 és 26-a között az Aero Hotelben Jakab szálláson külterületén, egész pontosan a sportrepülőtéren találkozható. Különböző szállás lehetőségekkel találkozhatok, ezeket majd fogjátok látni, illetve a rádió Facebookos oldalán már meg lehet tekinteni. De egy-két érdekeseket még hagyd mondjak, csosóval, pingponggal és egyéb közösségépítő játékok is állnak rendelkezésetekre. Természetesen az ott alvoknak akár túlsolási lehetőség áramasználát, érkezési lehetőségek is vannak, akár pizzát is, védasztalost is, illetve hát étteremben is tudtok majd ott természetesen mindenféléket fogyasztani. És ami nem szabad elfelejteni, hogy buli is lesz, mint pénteken, mint szombaton, természetesen a Super DJ Rádió műsorvezetői garantálják a jó hangulatot. Amikor egyébként élő bejelentkezés is lesz, illetve hát élőben, amint a technikai dolgok is valószínűleg adottak lesznek, akkor meg fognak szólalni a buliból azok a hangok, amilyet tulajdonképpen kell csinálok. És hát érdemes minél marad foglalni, mert hogy gyűlnek a foglalások, úgyhogy ne felejtsétek el, a Super DJ Rádió Facebookos oldalán mindenféle információkat megtaláltok, illetve van egy mobiltelefon szám, ami nagyon kedves csicsergős hang fog nektek fölvenni, Lakner Évi 0623443050. Ez a szállásfoglalás telefonszám Évitől, ne felejtsétek el, 0623443050, Lakner Évi, ő fog nektek mindenben segíteni, bármilyen információra vagytok kíváncsiak, ő konkrétumokkal tud nektek szolgálni. Na szóval a folytatásban jön a titkos szerelem, és ez pedig a Tainted Love.

ismeretlen nevet látok is, most nem tudom a neved, úgyhogy sajnos csak úgy tudom felkonfrálni. Sziasztok, szép napot kívánok nektek és drága feleségemnek, valamint két pici fiamnak. Már teljes családdal vagytok velünk, nagyon örülök neki, megtisztelő, úgyhogy két pici gyereknek és egy feleségnek nagyon nagy üdvözlet. Esetleg a nevedet, a kedves hallgató megírnád, akkor tudnám, hogy kit tudnánk köszönteni, mint a Zsocát is köszönteném. Kellemetesen szép napot kívánok, kedves Zsoca úr, és vidámságosat, mosolygósat, kitartást ebben nagyon melegben.

Fűtési tilalom miatt azért sokszor fontos információkat hajlamosak vagyunk kicsikét másodlagosan keresni, aztán hamar megvan a baj. Egy kicsit a bográcsozás is ilyen dolog, hiszen nagy divatja van, nagy keretje van, hál' Istennek a jó bográcsozásnak. Hát 6 tipp a bográcsozáshoz, nézzük, hogy melyek ezek a tippek. A bográcsozáshoz fontos például olyan területet választunk, ahol 3 méteres körzetben nincs éghető anyag, beleérte ugye a bedógó fa ágakat is. A szeles az idő, különösen figyeljünk oda, erős szélben pedig ugye inkább mellőzzük a tűzrakást. A kerti grillezés, bográcsozás bármikor megengedett, de csak állandó felügyelet mellett természetesen. Na, hogyan is rakjunk tüzet természetesen? A padarok soha nem lóghatnak a tűzrakó helyről, valamint fontos, hogy élő nedvesfát tilos használunk, hiszen az pattog és hüstöl. Vajon milyen tűzön főzzünk? Fontos tudni a bográcsos ételeknél, hogy lassan rottyogtatva kell főzni őket, egyenletes lobogós tűzön. Milyen bográcsot választunk? Hát a vasbogrács ugyan nem kényes, de hosszabb ideig nem használjuk, hajlamos ugye berozsdásodni. A legjobb választás a rozsdamentes bogrács, amelyben ugye drágább, de időtállóbb és praktikusabb a kinti főzős készés, és persze csak a helyen ellopják, akkor meg baj. De mi a teendő, ha már fő az étel? Pontos tipp, hogy az ételeket nem szabad kevergetni, helyett inkább forgassuk a bográcsot hirtelen mozdulatokkal, így az étel szépen össze tud rázódni, igen, csak össze ne dőljön a bogrács, ugye? Na de hogyan érdemes és hogyan is kell eloltani a tüzet? A vízzel való leöntés után szórjuk le homokkal is, illetve távozás előtt érdemes kézzel ellenőrizni a tűzrakóhely hőmérsékletét. Ne rakd bele, mert megégeted magad, de azért oda kell tenni a közelébe. Például, hát ugyan, érdemes egyébként gyorsan és könnyen elkészíthető ételeket választani. A túrászoknak például a lecsó, paprikás, kompi, csirkepöré fél óra alatt, egy óra alatt is készen vannak, és figyeljünk arra, hogy a parázs még órákig éghet, tehát bármit megperzselt és szeles időben könnyen lángra kaphat, és nagyon figyeljük tényleg a tűzgyújtási tilalmakat, mert tényleg meg lehet előzni egy nagyon nagy bajt is akár ezzel. Kérlek egy kulcsot a szívet, a Szepik Jeng a folytatásban, és remélem, az RTB.

Londra látom, mire nekem a bográcsodásák ránk egyiksége abszolút, tehát nálam teljesen más körülmények vannak. Látok, a bográcsodás az nagyon jó, az a tűzgyújtó szerkezet, amit én is használhattam a múltkor. Hollandéknál lassan szerintem már így automatikusan készül, úgy az étel hozzá se kell nyúlni, lassan már a bogrács is úgy rakja össze saját magát, annyira be van járatolt minden. És ha rózsán főzünk, fa csak akkor van, ha már direkt csinálom tüzet, a kedvemért, tudom én, mert szerettek, na,

de marha jó nevet találtam illiknek, Mápstadflört volna, de jó! No de kérem szépen, az en égis alatt futó, kedves hallgató, üdvözlöm, Varga Cibor vagyok, Cegléd a Belsény utcában, de olyan sokat itt az egyes címét, azért nyilván ezek nem rám tartoznak, viszont köszöntünk mindenkit Ceglédől is, Varga Tibor urat is. Szeretnék küldeni egy jó kis porgos muzsikát a Makrai család minden tagjának, legfőképpen Cintiának, mivel hogy jövő héten lesz a névnapja. Hát kedves a Varga Tibor és kedves Cintia, előkezdtük meg ezt a bizonyos névnapot, a kedves Makrai család, a következő dal lesz a tiétek.

Super DJ Rádió. Egy csipetnyi 80-as évek, megfűszerezve a 90-es kedvencekkel és napjaink top slágereivel. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

Örülök, hogy azért még nem vagyunk teljesen mediterrán ország, ugyanis feldühödött kenguru támadt rá egy nyugdíjasra. A kenguruk egyébként nyugodt állatok állatologosan, de azért tudnak súlyos sérüléseket okozni. Csak úgy, mint a nyugdíjasnak, amikor megpróbálta megvédeni a kutyáját egy kengurutól. A kengurutól az ausztrál férfi épp egy fészerben sörözött barátaival, amikor észrevette, hogy az erszényes rátámadt a házi kedvence, és a közeli tó felé próbálta vonszolni. A férfi egy bottal próbálta elzavarni az állatot, ám az kenguru akkor aztán el

gyerekébe. 6 órát töltött a helyi kórházban, ahol aztán később ugye ellátták. Bár egyébként kellemetlen, ahogy megvert a kenguru, állítása szerint leginkább az bosszantott, hogy az új inge is tönkrement. Egyébként az ilyen támadások ritkák, de nem példa nélküliek. A kenguruk nyilván vadállatok, amelyek rendkívül erősek, veszélyesek lehetnek, különösen akkor a fenyegetve érzik magukat, úgyhogy ott is megvan a figyelmeztetés, kerüljük a közvetlen érintkezés velük, tartsanak biztonságos távolságot, és lehetőség szerint húzódjanak fedezékbe, mert a végén aztán így járnak. És látom Roland úrt is, meg is lett a kenguru, hát vérnyúl, agresszív kenguru. Hát igen, az állatok azok ilyenek egyébként, tehát én már a teknős békáktól is tartok, még a plüsttől is, ki tudja, mi van a teknőjébe. Messze szerint viszont a folytatásban ezt kérem szépen a Give It To Me.

Itt a mai névnapot ünnepünk, Hellák ünneplik a névnapokat, Hella névnapja van ma. A Helga alakváltozata és a Helén a német rövidülés egyben ez a nap. Vannak érdekes másodlagos névnapok ma, Azúrjá, hú, kimondani sem tudom, Azúrjá, hú, de nehéz szó ez. El is kaptintottam ilyettemben. Szóval Azúrjá, Muriel, Pelbárt, Szörénke, Rezeda, Severin, Pascal névnap és mamma, kis boldog névnapot. Holnap majd a családok és Emilek ünneplik a névnapjukat. Nagyon boldog névnapot nekik is. És természetesen a szülcsönapsit sem hagynám ki. Mindenféleképpen nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, kinek ma van, vagy éppen ma tartja.

Hát képzeld el, 78 éves ma Presser Gábor Kossuth-díjas, el kell felejteni, a zeneszerző, zongorista, énekes. Nagyon sok boldogságot kívánok Presser mesternek. 51 éves volt egy Jimmy Oliver, angol szakács, showman. 462 éve halt meg Kármi János, francia számodás és svájci református, keresztény tudós, ugye a kálvinizmus névadója és tanai terjesztője. Egyben 323 éve leírták a leendő orosz főváros Szentpétervár első erődményének alapkövét, és le is rakták egyben. 318 éve halt meg Esze Tamás, a Rákóczi Szabadságharcot előkészítő felkelés vezéralakja, Kuruc brigadéros is volt ő. 189 éve született Iván Kramszkói, orosz realista festő, aki Dosztojevszki író jó barátja volt egyben. 152 éve született Mecsekaljai Horváth János szobrász, Kossuth szoborcsoport a budapesti Kossuth téren, tudjátok azt megnézni. 148 éve San Franciscóban megszületett Isadora Duncan, amerikai táncosnő, a szabad tánc első képviselője. 147 éve született kedvencem Vízbeli Mariska színésznő, aki még egyébként szakácskönyvet is írt, a Talpalatnyi Föld szerzője. 122 éve született Svéd Sándor, Kossuth díjas bariton, opera énekes, hát rá is emlékszünk ma. Itt pedig a Sonic Music megoldása, a Jakon Dűz után szabadon, én nem.

pedig ilyen adásban Dr. Tomot is hallhatjátok 18 órától, várva mindenkit az éterbe, akár a számítógépek, telefonok, laptopok elé, és hallgassátok őt, és sok szeretettel, persze minden időben érdemes a Super DJ Rádiót hallgatnotok, úgyhogy ezért vagyunk itt, igyekszem én majd holnap is jelentkezni. Záródalom pedig akkor a Times féle No Block Boys-ra megköszönöm a figyelmeteket, tartsatok velem a legközelebb is, hallgassátok a Super DJ Rádiót, és nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek, ne felejtsétek el, nagyon meleg van, védekezzetek a hőkutaütés ellen, és természetesen adjatok sok folyadékot, meg figyeljetek arra, hogy délután felé jönnek a viharok. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, Boriskát hallottátok az elmúlt két órában, sziasztok!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.

Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: To the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
2: Hello, I'm Jennifer Lopez.
3: Hi, this is Shakira.
4: Lego.
5: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
6: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
7: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

Touche.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Power.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: station. You're listening to Super DJ Radio.
1: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Is this real?

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen oh yeah! Csodálatos szép estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Night DJ Simonnal, és hát az van, hogy azt hittem, hogy lesz doki ma, gondoltam beugrok utána, hogy mindig olyan jó reklámokat szokott nekem csinálni, hogy mindig mondja, hogy jön a DJ Simon, a Bakelit király, meg ilyenek, és tökre elmaradt, ez úgy fáj is, hogy nem volt, nem csak viccelek. Na, hogy mit hoztam mára? Hát mindenféle ilyen techno-trences üzé, de inkább trences 2000-es évek elejé zenéket, vagy éppen 90-es évek végi zenéket, a hard house-tól a house-ig, és mindent is. Nem összeszedve, de leszedve a polcról, csak kiváló bakelitek, vagy éppen vinilek, ha majd lesz itt a hód. Hódi, mi reméljük, hogy lesz, de szóval, hogyha jön, akkor vinilek fognak ugye pörögni ebbe a két órába itt a Private Night-ban. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a mi Viberes elérhetőségünk. Most már sem tudom, hogy mit mondtam az előbb, de mindegy. Én azt tudom mondani, hogy nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek ebbe a két órába. Egészen 10-ig pörög a Private Night. Meg mit szokta még? Ja, meg azt, hogy ma jövök még és olvasom a Viber-t. Na jó kagylózást! Oh yeah!

már mit felejtettem el? Hát bemutatni az első zenét. Egyenesen Hollandiából érkezik Silvio Ecomo. És az 1999-ben megjelent Sectors mini EP-ről szól éppen a névadó dal, azaz a Sectors. Sektorok. Így le magyarosítva, ó, yeah. Itt van velünk, azt mondja, hogy a Viberen Lodás Szabi. Csapassuk Simon, start még műszak 10-ig, úgyhogy hajrá. Na hát ez ilyen jó kis bemelegítő lesz neked, Szabikám, mert ilyen jó kis pörgős zenéket hoztam. Yeah. Itt van velünk Zsú, azt ilyen helyi fitta, mint fitta. Jaj, ez kész. Tőlem lehetsz bakelit, vagy vinil, vagy mi király. Nekem csak is fitta maradsz. Köszönöm szépen. Igazán jól esik.

90-90, és még mindig a hollandok. Jön meg Sims. És a Back by My Club Demand című nóta érkezik. Oh yeah, itt az operán.

0: Itt van velünk Bazsi is. Üldögél, pörgeti a bajuszát, de nincs is neki. Majd ragasztunk rá.
1: Azt írja nekem a Viberen, hogy lányok, fiúk, Tomi.
0: Sziasztok!
1: Szép estét és persze jó zenéket, és üdv a Bagolynak is.
0: Ha csak nem itt van valahol a háttérben, a kis hamis.

Hatunk tovább, 1998, jön egyenesen Angliából a Death Strix. Egy igazi big beat, vagy éppen trance. Jön a Dude in the Moon. Oh yeah, hogy mit jelent? Na, mindjárt meghalljuk.

azt lehet mondani, hogy igazi angol trendset hallhatunk ebben az akcióval itt, ami éppen pörög a Destrix és a Dude in the Moon című nóta. Itt van velünk is a István. Azt írja nekem, csodás estét kívánunk neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az is a családi ellen. Már vártunk és örülünk, hogy újra itt vagy és hoztad a fincsi muzsikákat. Oh yeah! Úgy bizony! Én is örülök, hogy itt vagytok velem megint István. Jó kagylózást nektek is!

Itt van velünk Molnár Ferenc és Mászéja. Szia, DJ Simon, Martó is bejelentkezik. Szép estét mindenkinek és jó kajdózást! Köszönöm Feri! Szintúgy nektek is! Oh yeah!

tovább, egyenesen Belgiumba. Jön Tony Age és a Zoo Future. Na nem az eredeti, hanem egy DJ Jam and the Leon's The

tiszteletem, Hódémit. Azt írja nekem tiszteletem, most értem, hazalátom vagy, köszönöm, az, ez öröm. Hogy ne fog meg a öröm? Bár mondjuk én aztán annyit nem iszok, de akár ha már itt vagy, hello Ivi, jó kajdózást. Na, ha már így bele dumáltam ebbe a jó kis feltörekvően izgalmas zenébe, akkor azt is elmondom, hogy itt van velünk Frityó is, írja, hogy halihó, üdv mindenkinek, hello Frityó, jó kagylózást. Most jössz, hogy a Tobi, itt kezdődik a zene. Hogy erre mennyit toltunk? Meg azt is elmondom, hogy a következő 1998-as megint egy angol lemez érkezik, jön a Viridian és a Sunhump. A csávó egyébként Melbourne-i, egyenesen Ausztráliából. Sean Brian Keith és a Sunhump érkezik egy Leaman

Most jön a számomra mindent felállító rész, azt lehet mondani ebben a zenében, úgyhogy na ezt kagylózzátok, imádom! Jó, mindent nem, de... Vagy de...

következő progresszív trendszel lehet azt mondani. Jön a Libre Presence, Taylor, jön az Anomaly és a Calling Your Name 1996. szeptember 30-áról egy fincsik és platypus lemez. Oh yeah!

Aztán megérkezett a Viberünkre Baranyai Gábor is. Hello Gabi, azt írja, hogy szép estét mindenkinek, Simon Max, tiszteletem, fantörpikus dallamok. Azt mondja, hogy AOSM, azon is megáll. És hogy ó, a szlogen majdnem lemaradt, Piszterzi, a kifogyott csokoládé nem is volt. Mákos tiszta a zsebbe. Go a végtelenbe. És tovább. Hello Gabi. Végre megjöttél megint. Hódim is köszöni, azt mondja, annyira jó, hogy inspirálsz, köszönöm. Van itt még egy csáva, akit inspirálok, és ennek örülök. A Bazsi. Oh yeah.

csatogunk tovább. A következő előadó a Humane lesz. Hansi George, majd George Schmidt, alias Patrick Schönberg. 1996-ig futott ezen a néven, mint Humane. Oh yeah. Bocsánat. Kicsit belekeveredtem a dolgokba, szóval Patrick Schönberg, azaz Hans George Schmidt 96-ig volt tagja a Humane-nek. Aztán jött más, aki jobban tudott. Itt van például egy 1998-as zene.

jön a Three Come To egyenesen John Digby-től és Nick Moir remixében itt a Szoperen.

Szépen stikába így belecsorgattam a következő zenét. február 3 jön a Breeder, és a kedvencem a New York FM. Ho-ho-ho. Ezt már párszor játszottam itt a Szuperen. Ez pontosan azért, mert imádom. Na figyelj, na kagylózd!

Balázsi azt írja, mekkora zenék. Atya, úristen, gyerekek, péntek este van. Lehetne azt mondani, de csak szerda van. Késő szombat. Hodi, mi azt írja, történet. Egy-egyik hétköznap este fiammal leültünk. Szalérzések voltak bennünk, aztán 30-35 percig a zenéket kevertük. Csak ásványvíz, aztán mindketten mosolyogtunk. A zene a lélek matematikája. Ezzel én is így vagyok. Bazsira, ha ránézek, meglátom, hogy ő rá a példa. Na meg én. És itt röpködök.

kattogunk egyenesen Ausztráliába. Érkezik az H-Bomb és a Northern Lights. Itt a Szuperen.

Na és ha már egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. És hát egészen 10 óráig pörögnek az ilyen fincsik és progresszív trances izék. Nem határolom be, mindenki más mond rá. Mert például ez egy progresszív house. Vagy amit akartok. Oh yeah! 0-36-70-45-95-95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni. Ahogy ezt megtette Baranyi Gabi is, azt írja, ma lefejeltem egy 200-as szöget, a padlás térben átestem egy földből 40 centire kiálló 12-es kora célon, ami lezúzta a sípcsontomat, de a zenei kavalkát kárpótol. Oh yeah! Hát akkor mielőbbi felépülést, bakker!

Baranya Gabi még azt mondja, hogy is nevezik ezt? Egy ilyen ballizének. Balgolyónak. Vagy ilyen ball lesznek, ja. Nálunk csak úgy mondják, hogy blueser. De mégis jó fizet a munkahelyi baleset.

a szemfüles, aki szemfüles, az már tudja, hogy mi jön. Úgy bizony, 96 jön a 3&1. És erre reflektálni kell. Jön a reflekt.

kérdezem Baranyói Gábor, hogy küldött olyan képeket, amikor, ha jól sejtem, a 2 évvel ezelőtti Super DJ találkozón ott voltak. Remélem idén is jöttök, akkor találkozhatunk is. Jut eszembe július 24-25-26, Jakab Szállás Aero Hotel, Super DJ, rádió találkozó, mondjuk így. Mindenféle infót a Facebookos oldalunkon megtalálhattok szállással kapcsolatban, illetve minden egyébben.

0: megérkezett a plusz 36 75 95 995-re. Kolos Imi is itt van velünk és kagylózik. Azt írja, szia Tomi, hallgatózom. Hello Imi, jó kagylózást. Hódimi, na ez jó váltás lett. Figyelj a következőre, ugyanis Hódimi, a következő zene neked fog szólni. Hogy mi jön? Az majd, ha elindult, már nagyon elindult. Majd csak akkor fogom bemondani. De rá fogsz, te biztos rá fogsz ismerni.
1: Hol lesz

Na nézzük, Hódi, mit azt írja, csak nem Mordor bácsi. Ó, yeah, de kérem szépen, egészen pontosan 2000-ből jön a remix. Nem kezdek el Wikipédiázni, mert inkább hallgassuk meg a zenét. Itt van Giorgio Moroder és a The Chase. Chase. Egyenesen egy James Spoon remixben. Oh, yeah, itt a szuperen. Itt van velünk Putyán Lajos, azt írja szép esti DJ Simon. Egy csepet megkésve, de most csupa fül leszek, mint a batai nyúl.

Na, milyen évet írunk? Ha jó sejtem, 1993. Nagyon ropog. Akkor 1982. Egyenesen Amerikából. Jött nekünk az Age of Love. Age of Love.

pörgünk is tovább. Jön a Midway. 1999. október 4-ét írunk. És jött a The Elements EP-ről. Az egyes lemezről, a Solace.

az van, hogy amikor meglátom a neved Feri, a Molnár Ferenc, nekem mindig a könyveim jutnak eszembe. Fönt a polcon, iskolás koromba, ott volt a Molnár Ferenc. Hihetetlen vagy. Azt hiszem, nekem nagyon király az egész este. Nagyon olyan simis. Hát, ha én tudnék valakit simizni. Az nem te lennél, Feri, nem azért mondom. No buzu, vagyis izé, nuku buzulás, tudod. De köszönöm szépen. És ha már itt tartunk, akkor a következő zenet biztos, hogy neked fog szólni. 1999-ben lépünk. Oh yeah! És jön a Mother's Pride. Az anyák büszkesége. És megtanítunk mindenkit repülni. Azaz a Learning to Fly.

tunnelban a nödül gong. Jön a Transcendence 1994-ből. És jön nekünk a Secrets of Meditation. Oh yeah!

Amúgy azt is lehet énekelni, hogy tik-tak-tik-tik-tik-bomb. Hep-tem-hep-tem-hep-tem-hep-tem-hep-tem-hep-tem-hep-tem-bomb. Itt van Nagy Zoltán, annyit ír. Hú. De nincs hú-hú. Vagy éppen hú-hú.

És hát nincs más hátra, mint az utolsó zene jön. Érkezik 1999. október 4-e. Már megint a Midway, és már megint a The Elements EP. Most a kettes lemez, a oldal. Érkezik a The Baseline Track, mint zárózene. Itt a Private Nightban. Na kagylózz, mert már megy.

akkor most már tényleg jöjjön az utolsó zene, már pörög igazából. 1999 jött Nélen Kane, és hozott meg annyi nagyon jó zenét. Ez szóljon Encsikének, vissza azt írja, hogy szia DJ Simon, itt voltam, kagylóztam, csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja. Puszcsika Encsike. Itt van Encsike, a Nélen Kane, és az Open Your Eyes. Nyisd ki a szemed. És lásd, amiről a zene is szól.

Legközelebb velem, ami biztosan péntek este találkozhatok itt a Szuperen 8-tól 10-ig. És hát hozom az én Fincsi zenéimet, ahogy szokott lenni minden pénteken. Holnap biztos nem jövök. Péntek. Hódi, mi az, egy kicsit mecsapós? Még lehetne három kívánságot? Hát akár lehetne. Nagy Zoltán üdvencsikének, most szerintem nem kell csapuskodni. Hát utána se kell már. Na figyeljetek! Köszi még egyszer mindenkinek, a zene végig megy. Csácsumi cseh! Sziasztok! Oh yeah!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Van más?

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd, a lényeg az,

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

station. You're listening to Super DJ Radio.

0: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu
1: Office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station.
5: Super DJ Rádió.